0: Ti khare. Na. Ti.
1: Shangpu sam gyeo jeongeun gyu toje. Nyeo ma ba ma yeom seo.